0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kisfiú Zsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitanhió Rádió.

Ezen a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás.

a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: neked, csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: That's nice.
1: Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah.
2: Amíg mások csak beszélnek.
3: Beszélnek.
4: Addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
5: Bitok Jó Rádió.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Sziasztok! Mi vagyunk a 4 ST zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitang Jó Rádióban.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Pitangyó Rádió. A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Pitangyó Rádió. A 80-as.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhatsz
6: hallgatni. Még több zene!

0: Bitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is CG Antoine.

adesso sei spo Jesse Alors.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Hát mindenkinek csodás délután kívánok, a mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok. Ebéd után véletlenül volt egy kis szunyóka, egy 2-3 perccel később kezdtem, de itt vagyok, ragyogok. Remélem mindenki jól érzi magát, és velem együtt imádkozik, ahogy szoktunk.

Szóval lehet, hogy sok kellene kávé. Vipré után rögtön kezdjünk kaszkadával, mit szóltok hozzá. Köszönöm mindenkinek a jó kívánságot. Azt a pár percet be fogjuk pótolni.

Lássuk, kik vannak itt velem. Velünk van Pista, velünk van Nefertitink, itt van Mázli, velünk van a mi Dutyi Diling, szia Puszi, itt van a mi Rozikánk is, szia Rozika. Aztán van két botunk, hamarosan érkezik életem másik fele. Illetve később fognak még csatlakozni hallgatók, mert hogy ígérték. És már közben nézem is, hogy az Instagramomon már írtak is, méghozzá Buli Király Gyula írt rám, hogy mit írt rám, megnézzük. Szia, jó adást kívánok, Buli van. Igen, az lesz, még arra sem volt időm, hogy egyébként kiposztoljam, hogy jövök adásba. Köszönöm szépen, hogy ennyire figyelitek, hogy mikor vagyok.

még egyszer úgy lesz kétszer, még Duty Drink elmegy szívni, addig jön egy nagyon jó kis zene, nehogy meghallja. Nem mostani már, bara bara bara bara, egy elektron remix szóljon nektek!

Na és akkor megyünk tovább, Ateszon talált egy jó kis zenét, egy napja dobták ki, nagyon szeretjük a VIP-t. Egy régi jó kis zenét dolgoztak fel, aminek a címe Keresem a lányt.

Ejjjel, na szóval ugye, hogy milyen szép lila az a bikácska, úgy hívják, hogy Ducsi Dili, és mikor megjön a csücske, aki a Marika barátnőm, akkor majd így fog rohanni azzal az üzenettel, hogy jaj, bocsi, itt van a főnök, mennem kell. Lássuk, hogy miért is olyan szép lila az a lila. Azért, a Milka tehén azért lila, mert túl szoros a nyakörve. Lesz a Ducsi Dili is, csak Marika kapja el neki. Vagy kézzel, vagy lábbal. Lilúni fog, azt tudni.

Yo, yo, yo, yo, yo, yo, mi van odaírva. Akkor, mi van akkor, ha beindul a zene? Lájtos kis délutáni adást hallhatok Mókuskától. Fél lábbal kint vagyok a medencében. Ezt szerintem már le is fagyott mind a kettő, pedig csak a féllel gondolkodtam még arra. Meg a fél agytekém is oda van már. De mondjuk az mind a kettő, meg a hideg víz nélkül is, mindegy.

Szóval beindul a zene, és közel vagyok a mikrofonhoz. Ne így javarébb kell tenni, vagy nem kell közel húzódni. Dutyi Dili, neked akartam mondani, hogy köszönöm szépen a kávédat. Megittam, de visszaszolgáltatom valahogy. Jaj, várjál, váratlan kiadás. Ugyanis kaptam az emberkéntől, azt sem tudom, hogy mikor főzte, de egyem a szívedet. Köszönöm szépen. No, és most már jó lesz a mikrofon. Hát nem tudom, hogy ki húzta ennyire ide hozzám. Vonzó a mikrofon, vagy én vonzom őt, vagy ő engem.

Húha, úgy látom, hogy nekem a fél lábam van lefagyva, még a vízbe se vagyok, meg a fél agytekém. Azért meg, hát én nem tudom, tegnap délután hajnalba főztek állít, azt mondja. Tegnap délután hajnalba, jó. Oké, megvan Bella Ciao a következő zeném. És most akkor mi kínálunk meg mindenkit egy kávéval, legalábbis én. Mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Közben szerintem kaptam egy kis kutyát. Még a hangom is elakadt.

Képzeljétek el, ma is ünnepelgethetnek ketten is, két hölgy. 2026. 7. ó 11-e van, 1-e, 11-e, ó de szép, 11-e van, szóval 11-e van, ami azt jelenti, hogy mi van ma szombat. Szombat 14 óra 56 perc, és képzeljétek el, hogy nekünk van itthon olyan kis névnaposunk, aki ma ünnepelgethet, úgyhogy már mindjárt meg is csókolgatom. Szóval a mai névnaposok a Nórák, és a másik nevet még nem mondom, a Nóra, az Eleonóra és a Hunóra rövidülése. A másik névnapos pedig a mi picike Lilikénk, hiszen Lili nap van ma. A Lili egy női név, a Lilian Caroline Elizabeth német és angol becézőjéből önállósult név. A Lili, kedves Lili, kis kedves Nórák, nektek boldog névnapot kívánok, és már szedjük is elő mindjárt a picike kutyusunkat. Ahogy mi mondjuk neki, kis picsa. Boldog névnapot kívánunk neki is. Egy nagyon jó kis mashupot hozok nektek 2019-ből.

Az a helyzet, Marika, és köszöntelek itt a kis körünkben, hogy hát a Dutyi Dinink az olyan nagyfiú volt, még nem jöttél meg, hogy hát játszotta itt a nagyfiú, de jól tudjuk, így szeretjük meg minden. De mondtam neki, hogy majd kíváncsi leszek, hogyha itt lesz csücske, akkor is ilyen lesz. Hát persze, hogy ilyen lesz, hogy ne. Aztán bedobtam ide egy lila bikát, és mondtam, hogy az majd ő lesz. Úgy fog majd elfele rohanni innen, és akkor majd be fogja írni, hogy jaj, bocsi, megjött a főnök, mert nem kell, azt mondta, hogy nem. Most pedig, hogy várt, mit írt oda az előbb? Jaj, vígem, na, szóval erről van a nagy bal szó. Figyelj, bitang, jó? Közben megkapjuk a mostani beosztást is.

Nagyon csodálatos gifet kaptunk a tesztől. Bruno Mars és a Greeny Day után pedig Coco Jumbo egy picit máshogy, figyeljetek! Vegyétek elő, skacok a kókuszgolyóitokat, és lehet megrázni. Nekünk jó lesz a rumbatok is.

0: DJ.
1: Janót is elhoztam nektek. Véget ért egy fejezet, jaj, de régi zene. Egy picit máshogy hoztam ezt is. Közben 15 óra 17 perc van.

0: Na és mivel tudom, hogy a Marika barátnőm hol volt, és hogy mennyire fel tudja őt ez lehet nem izgatni, hanem a fájdalmai azért szakadnak az embernek, ha olyan helyen van, ahol nem szeretne lenni, de úgymond muszáj. Hát így szóljon tőlem, nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel.
1: Mindig.
0: Dancs Anna Mari, gyönyörű szép felvétele. Mindig kell egy barát.
1: Aki sokszor.
0: És ez a barát lennék én.
1: Elkísér.
0: Mint ahogy már 20 éve, illetve lassan 21 éve szeptemberben.

És még most akartam neked énekelni, úgyhogy akkor már nem fogok. Azt írja Máriánk, hogy megerett az eső, sír még az is. Mindig kell egy barát. Neked nem kell sírni, hiszen itt vagyunk neked. Ki csak érted, van veled, ó, de gyönyörű szép volt. Na és akkor Denzel Kuduro. Szóljon a mi Rozikánknak is, hogyha itt van még fent a chat falon. Nincs itt, jó, akkor ne feltítünk, még velünk van. Ez olyan kis álmos délután, nem? Nekem is olyan. Ha meg nem véletlenül jöttem 2 perccel később beadásba. Letörtem a halnak a farkát, ami sütés közben felállt. Sőt, a hal a farkában még be is intett nekünk. Tudjátok, hogy járt? Lecsiptem neki, és megettem.

jaj, hoppá, Ducsink, te meg itt, hogy azt hittem, még nem vagy. Bejöttem, hogy Ducsink kiszívta már a gyárat is, mert hogy beírt, hogy megy cigizni, és azóta sem jött vissza erre. Épp, hogy leírtam vissza, én nekem persze reggel óta. Horpad vele a homloka. Ja, hogy a hátsója, én azt szoktam mondani a szívásnál, hogy annyira szívnak, behorpad a homlokuk, és a szemük 3 kilométeres kilengésben van, de még Dutyi Dili valamit érez, hogy még a kéményfüstöt is beszívtad? Egészségedre, ügyes vagy. Mit szólnátok hozzá, hogyha feldobnánk a Marikát, és hozok egy jó kis Delta Megamixet, meg úgy dobálgatnánk egymást is, na gyertek bitangok. Innen oda, honnan meg ide, vigyázzatok, aki leesik, annak fájni fog. Oly, jön a holnapi ebéd. Wow! Let's go, menjünk!

0: Szeretem sincs, aki az a hozatna. Fáradt lábam estére hozat, talán nem messze van ide Kolozsvár. Marika, Kolozsvár.
1: Szeretem sincs, aki haza hozatna.
0: Az ott arra van.

0: Jó, ott volt, ott, eskü nem tudtam, hogy ez az a verzió. De késő, mindenki is öreg. Cső után köpönyeg.
1: Most már virágos a rét.
0: Hopp, hopp.

Szóval ugye nem gondoltam, hogy ilyen kis pajzán mulatósba fogunk átmenni. Csak azért sem, mert nem is erre a mixre gondoltam. Ez már jó lesz. A harc hát legyen harc. Ki a legjobb, ki az élbrigád? Hát ha ti úgy lennétek, ahogy írjátok ott fent a chat falon, Ducsi Dili és Marika barátnőm, össze kell, hogy röffenjünk és kell csapnunk egy akkora hatalmas bulit négyen.

Bajom, bajom, de melyik lábát kérte meg a Marika Ducci Dilinek? Az egyik az be van kötve, fel van kötve. A nyakáig, ahogy láthattuk a képet.

0: niño.
1: Neked már betették? A kedvenc zenét zeni.
2: Na, nektek már betették, hogy tegyen be én nektek. Azt hiszem, hogy akkor bent lesz rendesen. Ő már így doktorra válni, és egy jó kis remix, megamix tőle.

Na hát ez annyira kis remix Dr. Albántól, hogy mindenből van benne egy picike a 90-es évekből, és ha már bedobálgatom itt nektek a mai adás tervet, akkor elmondom nektek, hogy ugye én 16 óráig leszek veletek adásba, aztán 16-tól 18-ig érkezik hozzátok Gébelen, és a hétvégi Dance Floor, aztán pedig 20-tól 22-ig velünk lesz Tökszár a lejátszóknál. Érezzétek majd velük is nagyon jól magatokat. Azt írja a Duty Dili, hogy csak is jó ropogósra, mert öreg vagyok. Én is ezt szoktam mondani, amikor úgy kelek fel, hogy recsegek, ropogok. Illetve én nem azt szoktam mondani, hogy öreg vagyok, de hogy is. Friss vagyok és ropogós. Igaz az a jajgatás közben, hát.

Attól jött egy idős kor is, akármilyen kis kép, egy ilyen kis viccecske. Ugye az előbb beszéltünk arról, hogy nem öregek vagyunk, csak ropogósak és frissek. Na, akkor nézzen az a, jöjjön az a kis idézet, vagy micsoda. Hát eztől sohasem görcsöltem azon, hány éves is vagyok. De ma egy kisgyerek megkérdezte tőlem, amikor Lenin meghalt, akkor te sírtál? Igen, basszus. Amikor meg a dinoszauruszok kihaltak, akkor meg egyenesen zokogtam. Ez tőlem ilyen vicsorítósba ment volna át a végére. Nem vagy az enyém. Jaj, de zene. Ahogy ezt mondja a doktor Beles Lajos, én meg azt mondom, hogy doktor Béres, jó kis mixét hoztam el nektek. És közben a következő 2 óra házigazdája már jelentkezett is nálunk, Gébenen, ahogy mondtam, aki 16-tól 18 óráig érkezik hozzátok.

0: belőle.
1: Na és úgy gondoltam, hogy akkor egyenlőre Dr. Béresből elég volt, bár nagyon-nagyon szeretem, de hagyjon jön még egy pár darab zene. Sírok, de a sok az ugság. Sírót hozom nektek, szeretem zene, élem az álmaim.

kicsikét vadulni fogunk így a végére, most nagyon visszafogott voltam, és olyan hamar telt el ez a 2 óra, hogy nem hiszem el. Szóval... ez a zene nem tudom mit keresít, de még nagyon nem ő fog jönni. Hova sürget engem ez a program? Van még nekem 4 percem. Kihasználjuk. És pontosan adjuk át, méghozzá nem másnak, mint Gévelennek, aki érkezik a következő 2 órára.

olyan vörös a szád, és akkor gyorsan még így a végén, mielőtt ki nem kapnánk, elköszönök tőletek. Én mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt az elmúlt 2 órát, nagyon-nagyon hamar elment. Legalábbis én úgy éreztem. A továbbiakban mindenkinek csodaszép napot, estét, éjszakát kívánok. Fogadjátok sok szeretettel Gébelent. A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát halltátok. Sziasztok! Csók a családnak, elmentem vagánynak. Csók a családnak, ha kellett, majd megtalálnak.

Hát egy ilyen nagyszerű Aiko Aikoval indítom a mai műsort, és köszönöm szépen a Mókuskának ezt a remek műsort. A mikrofonnál és a keverőpultnál ebben a 2 órában, Gébelen, itt a Bitangyó Rádióban. És ha már vidám a hangulat, akkor ne feledd el, hogy vidám a hangulat a csevegő falunkon és chat.bitangyoradio.com, illetve a weboldalunk is elérhető ugye a bitangyoradio.com oldalon, és ott vagyunk a közösségi oldalakon is, gyere, kövess be minket! Jackie Marvin, Annani. A mai műsorban címe Disco in the House, úgyhogy egy kicsit diszkózunk itt a house-ban, jó kis disco house zenék érkeznek ebben a 2 órában. És látom írtam Okuska, hogy megy medencézni. Hát jó pihenést kívánok a medencében.

Hát ezzel a dallal is kívánok nagyon boldog névnapot a Liliknek és Nóráknak, hiszen Lili és Nóra névnapon, és a születésnaposoknak is nagyon boldog születésnapot kívánok. Én pedig jó elsétálok itt a mikrofon kábelén a lábam alatt.

És hát hamarosan lehet emelni a hangerőt, ha még halkan hallgatod a Bitangyó rádió műsorát, hiszen érkezik a Black and Crown és a My Desire for You című nagyszerű nóta. Hát tartsam ebben a kettő órában, a Disco in the House itt a Bitangyó rádióban, Gébelennel.

0: A nótát pedig az Halakarte című nevű hölgy trió adta elő, ugye a 80-as években sokat énekeltek. És hát 2010-ben újra alakultak. Három régi taggal. Hát jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Disco in the house! Gébelen műsora a legjobb Disco House zenékkel. Itt a Bitangyó Rádióban.

Hát gyerünk táncikálni, Bitang Jó Rádió. Mindjárt jön egy kis Bananarama, a Venus. Természetesen egy jó kis áldozás van Dian Solótól és Eva Mariától.

És hát nézzük ki, van itt a csörgő falon, akik bejelentkeztek itt nálam, és már írtak Mária, aztán itt van Atesz, és természetesen még Mókuska írt nekem. Aztán látom itt Pista 67-et is, és Duty Dilit. Sziasztok, kellemes szép napot!

És természetesen, hogyha te is be akarsz kapcsolódni a műsorba, akkor gyere cselegés hanunkra a chat.bitangyoradio.com. Ugye a Bitangyo Rádió weboldalak címe között kötőjelek vannak, Bitang, kötőjele, jó, kötőjele, radio.com. Hogyha nem tudod megígézni, akkor írd be bármelyik internetes keresőbe, hogy Bitangyo Rádió meg fogja találni az oldalt.

A lágy együttes, a Bananarama 90-es évekbeli slágeri dolgozta fel, a Dian Solo és Ivan Maria, Venus a felvétel címe, vagyis Vénusz. Még jó, hogy nem Vénusz domb. Jöjjön egy kis Vem, feldolgozva a Ghost Masters-tól, nagyon jó sikerült szerintem, Club Tropicana, ugye az volt az eredeti felvétel címe, itt pedig

Én azt tudom, ha nem tudod, a Club Tropicana egy feldolgozás van, és ne felejtjétek, hogy lesz még élő műsor itt a Bitangyó Rádióban, mégpedig tök szár lépne majd a keverő mögé este 8-tól.

A legendás film, ugye a szombat esti láz zenéje, és azon a lemezen is jelent meg, ugye 1977-ben a Bee Gees-től ez a nóta. How deep is your love?

A feldolgozás pedig Jackass Revenge készítette. És jön egy kis vibes a folytatásban, Szenics-től. Remélem tetszeni fog.

Egyre jó kis diszkónóta ez a Sanich és a Vibes, és hamarosan egy kis Rave-ért fogunk imádkozni. Pray for Rave a felvétel címe, az előadója pedig Arkley.

És hogyha szereted a Bitangi Rádiót, akkor azzal segíthetsz minket, hogyha megosztasz minket mindenhol, reklámozol ezerrel. Köszönjük szépen a megosztásokat! Ez pedig ugye Pray for Rave és Arkai.

Hamarosan pedig érkezik egy érdekes című felvétel, hogy többször lejátszottam, hiszen tetszik sokaknak. Anita Now, az a felvétel címe. Alura és a Lexa Hill felvétel hamarosan.

És már is elérni nekünk kell zenéli Agent Stereo, és az, hogy mi kell az embereknek, what people want. A Disco House egészen 18 óráig itt a Vitangi Rádióban, Gébelennel.

Ez az élő műsor varázsa. Hiszen nem felvételről megy, és nem a YouTube-ról lett letöltve.

Agent Stereo Hesh, What People Want. És hát érezhetsz a folytatásban, hiszen a Feel Me, a következő felvétel címe, Bruno Kaufman és Ariane Monroe felvétele.

Hey, de jó kis klub hangulat van már itt a keverőpultnál. Danik és Christian X felvétel a folytatásban. A címe pedig Your Love, vagyis a szerelmed.

és hát mindjárt sütni fog a nap, mindjárt meghalljuk Sun is Shining. És hát kíváncsi vagyok, hogy a nagy sláger feldolgozása lesz. Angelo Ferrari, Maximilian, és hát jön majd még valaki. Mégpedig White Joker.

Ugye Bob Marley tette nagyon híressé ezt a felvételt, de hát ugye 1973-ban már African Herbsman énekelte. Bob Marley pedig 1978-ban adta ki.

Valaki írta nekem, hogy jól emlékeztem, de az African Houseman az egy album címe. Oké, akkor megegyezünk. Hát igen, az én eszem sem már a régi 1970-es években van, amire emlékszem vissza.

És hát ugye a 71-es év is előkerült közben, nekem a Soul Revolution Part 2-t, hogy azon jelent meg a Nóta 71-ben. Köszi szépen a kiigazításokat!

Itt már nagyon jó hangulat a keverőpultnál, remélem nálatok is ott, ahol éppen vagytok. Better Sonley felvétele, forog, Something Real. Nagyon jó az a felvétel, azért is hoztam mára.

És még egy kiigazítás is érkezett, jól mondtam én, hogy 1978, csak az a Kaya albumon jelent meg Bob Merlitől. Hát köszönöm szépen, akkor ezt is eltaláltam, csak hát egy másik album. Örülök, hogy ennyire szeretitek a reggae zenét. És ennyi szakértő van az országunkban.

Imádom ezt a zenét, elhallgatnám ehhez a révig a Better Soul és a Something Real. House Dome Funk felvétele folytatásban Don't Play With Music, vagyis ne játsz a zenével, meg a tűzzel se, tudod, de meg az öngyújtóval, meg ilyenekkel se. És nem játék a konnektor sem.

Közben Csámpás Rozi hiányolt néhány embert a csereget falon, hirtem, hogy biztos felvonulni mentek valahova. Annyiféle felvonulás van most a nyáron. Pride 1-2-3. Aztán lehet, hogy csak megnézik a kiszáradt velencei tavat.

Nagyjából azt mondja nekünk az úriember. House Dome Funk nótájában.

És aki még nem érzett eléggé, hát érezhet a folytatásban is, hiszen ez a felvétel címe, hogy Feel Me Baby. Andy felvétele forog majd. Szóval Feel Me Baby. Nem dadogok, csak így mondtam.

És remélem már mindenki észrevette, hogy beszélek hozzád. Talk to you, another, és 54 Ultra felvétele. Hát akkor beszéljünk. Talk to you.

vidám tempós nóta folytatásban, hiszen jön a Samba de Brazil Bellinitól, és akik feldolgozták nekünk, akik közreműködnek majd, Bazanelli, Vitale és Michel Boot.

Remélem a csajok közül sokan nem megmozgatták a csípőjüket. És hát jön egy fekete gyerek, nem tudom mitől fekete, de ez a neve Black Child, és a Nothing Better Than Music, J Bird remixében pörgetem.

Semmi sem jobb, mint a zene. Ezt énekel nekünk a Black Child felvételében a hölgy. Hát igen, igen, a zene gyógyít. Ez már bizonyított.

És ha a Csevegnek akarsz a többi rádióhallgatóval, illetve velem a műsor vezetővel, akkor gyere a Csevegő falunkra, chat.vitamgyoradio.com. De hogyha a weboldalon is megtalálhatod, ha oda kattintasz, hogy chat, akkor biztos megtalálsz

nem tudtam már kívánni, mert annyira rágják a fülemet, hogy menjen ez a Love Somebody, hát akkor menjen. Valaki nagyon szeretné hallani. Itt van neked Capriccio.

De jó az a nota, és hát a folytatásban is, hiszen jön Opaya David Pena, Chando és Eric B. Turner, és az Always.

Igazi jó house nota ez a Danny J. Crash Go On Soul Static remixében, pörög! On and on and on, let them go, yeah.

Remélem már mindenkinél ott van a diszkó hangulat, ha még nem, akkor jön Calvin Harris, Clementine Douglas és The Temper Trap, nótája a hegybe gyúrva, Max Nicholas mashupjában, aminek a címe Blessings vs. Sweet Disposition.

És egy nagyszerű sláger a folytatás van a Cascadától, Every Time We Touch, ez a felvétel címe, a 2-4 Groove-tól, a Grooves Remix. Na még egyszer, szóval 2-4 Grooves Remix.

egészen jó feldolgozása kaszkad a felvételéből a Heavy Time We Touch, a 2-4 Grooves remix-e. Cedric Joey és Alex Mills a folytatásban Need Your Love, vagyis szükségem van a szerelmedre. Valaki meg tudja mondani, hogy hány centi most a velencei tó? Ha kiszáradunk és kifogyunk a vízből, akkor miért nem mondják meg nekünk, nem? Így hülyeskednek, hogy minden lemegy, a Duna is már alacsony a vízállás, meg a Balatonban is. Remélem jövő héten még leszűzünk.

tudjátok, mi van, amikor elfogy a víz, akkor mindenki megrohanja a boltokat az ásványvízért. Katasztrófa film 2026. Érdemes egyébként tárolni a vízből, sose lehet tudni. Valaki a sörből rak félre. Az nem biztos, hogy annyit segít, mint a víz.

Közben Maskora írta a Csörgő falon, hogy fő a káposztás passzúj holnapra, és kb. 70, de nem tudom mi az a 70. 70 darab káposztás passzúj. Az igen. És hát a Maskora már korán jósnő volt, hiszen azt írja, hogy én ezt 1980-ban megírtam, mármint hogy a víz probléma lesz.

Mert hát olyan nélkül még pár napig kibírjuk, de víz nélkül. A másik pedig az áramszolgáltatás, ugye képzeld a gyerekedet, hogy nem tud játszani a számítógépén a PC játékkal. Tört zúz, nem? Vagy leáll a PlayStation.

És hát akkor nem megy a tróli meg a villamos sem. Nem baj, hiszen van gőzmozdony és szekér, lovas szekér. Na meg feltalálták már a biciklit is. Azért vannak mentő ötletek. Mert hát az embernek az agya azért van, hogy használja. Hú, de sokat dumáltam most.

És hát lejár a műsoridő, hogyha ez volt nálam az utolsó felvétel a Force Field-tal, It's a Disco Night. Remélem mindenki jól érzte magát ebben a kettő órában, és ne felejtjétek, hogy ma van a szombat esti láznapja, úgyhogy irány a szórakozó hely. Hogyha nem tudtok elmenni, akkor hallgassátok a Bitangyó Rádiót, hiszen este 8-tól élő műsor, tök szárral. Jó szórakozás mindenkinek, és kellemes szombat estét. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!

mikrofonnál Lelkes István alias Pete.

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Rádió Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit, hurrá, péntek, és péntek, szombat este van, hát már most össze vagyok keveredve, mi lesz még később. Szóval szombat este van, és újra tök szárt halljátok itt a Bitangyó rádióban. Remélem a mikrofonom hallható elég jól. A hangom tiszta, nincs nagy recsegés, reménykedem, de majd várom tőletek a visszajelzéseket, úgyhogy ezeket szeretném kérni tőletek, amit már itt hallunk itt az első pillanatban. Ő nem lesz más, mint Lofty Beggy, Kolai Zsuzsi és Dr. Bérestől a régi nyár. Aztán utána haladunk szépen sorban, legfőképpen magyar zenékkel. Azt mondja csatak, hogy halk vagyok, mindjárt legyenem a mikrofonomat. Majd egy kicsit közelebbről beszélek, de már is hallgathatjuk ezeket a zenéket. Utána tartok egy kis bitang felsorolás, kiket hallunk, kiket látunk a mai nap a hallgatók között, és utána még lesz egy-két fontos dolog, amit be fogok nektek jelenteni, de kezdjük is a műsort.

És úgy látom, itt már Csámpás Rozi, ő táncra kelt. Remélem, hogy a többieknek is azért lesz egy kis talpolávaló zene.

És úgy látom, már Zen is elkezdte a táncot, Csámpás Rozi. Én örülök, hogy tegnap is itt voltál, és annak főleg, hogy ma is itt vagy. Én nekem a tegnapi napom ismételten hosszúra sikerült, úgyhogy nekem ki van zárva, hogy itt lettem volna, de majd legközelebb remélem bepótolom.

És akkor itt szeretném elkezdeni a névsorolvasást, úgyhogy szeretném először is köszönteni a Bitangyó Rádió oldalán a megjelent népet. Elsősorban itt szeretném üdvözölni Bobit és Artudítót, aztán pedig len a valós embereket, aki nem más, mint Csatak, Csámpás Rozi, Kata, Pista 67, Roli 37, Zen és Zsuzsi. És már Zsuzsinak szeretném megköszönni itt a jó adás kívánságot, és örülök, hogy csatlakoztál. A múlt héten szerintem nem láttalak, itt el voltál veszve, de remélem, hogy nem leszed mindig így, és szeretném még itt megemlíteni itt a Dumcsit Csatak oldalán a összegyűlt népet, itt persze természetesen Csatakot, Ericssont és Katát lát. Remélem, hogy még itt is gyűlni fog a nép, de ha nem, akkor sincsen semmi baj, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást kívánok a ma esti magyar zenékhez. Amit még itt látok, már Csatak elkezdte a cici riszát, úgyhogy tőle még várjuk a további hiányos öltözékű nők táncát is. És mindenkinek jó szórakozást kívánok a ma estéhez, még mindig tök szárt halljátok itt a Bitangyó Rádió.

Na, és köszönöm szépen Csataknak, már nála is került a hiányos öltözékű hölgy, és Zen is azért csak bedobta itt a melleket, hogy itt a Bitang Jó Rádió oldalán lássuk ezeket.

Hát én nagy nehezen ki fogom bírni ezt a kevéskedét, Zsuzsi, de siessél vissza. És már itt Csapásozitól is megkaptuk. Ja, hát szerintem ez egy kicsit ilyen csoki csajnak a hátsó feltárnak a mozgatását, de ez se rossz.

És Roli 37 is betett egy fényképet, amire az van ráírva, hogy dohányzás deformálja a tüdőt. Hát eléggé megformázta azt.

És úgy láttam, itt már Kata valamiféle másik vágányra tévedt, nem erotikus vagy romantikus zenéket játszok, de ő neki ez is pont megfelelő a csókolózásra.

0: És itt a Forest Street, vagy 4 Street, és a Mesélek a Bornak.
1: Mesélek a Bornak, már hallani is unja. Hajnalokon át két kezemet fogja. Kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a Bornak.
0: Én csak így megkérdezem Zsuzsitra, hogy téged ez már felizgatott?

És az Zorkát is sok szeretettel köszöntöm itt ma este. Remélem, hogy ő is csápolni fog nekünk végig, és táncol is velünk, vagy legalábbis velem, a többi nem számít.

És azért megkérdezem, hogy felétek, a mai nap milyen idő volt? Itt nagyon meleg, 34 fokot mutatott a hőmérséklet, ez ritka Angliában, de ezt is túl kell élni, ez már egy kis bemelegítés az otthoni nyaralásra.

0: És ő már itt a Desperado, és a táncol, és ahogy a műsorom is mindig mondja,
1: ilyen tánc.
0: Úgyhogy mindenki táncoljon, legyen tánc.

Hát én ebből arra következtettek, Zsuzsi, hogy neked már lehet, hogy sikerült egy vagy két alkalom ilyen csokrot elkapni, de mindig kitoltál a vőlegényekkel vagy a férfiakkal, és nem mentél bele a lagziba, de ez csak természetesen feltételezés részemről.

talán. Hát úgy látom, Zennek se kell kétszer mondani, és már küld is azt a fagylaltot, ebből randi lesz. És még ki tudja, hogy mi lesz utána. Még mindig úgy fáj. Heggesztő pajzs azért legyen.

0: És mivel, hogy már ilyen online életet élünk, azért kérünk közös szelfit természetesen, meg valami bizonyítékot, szóval a csók az legyen meg.
1: Szerettem volna, ha

Na és már úgy látom, az a hajómat szeretne valaki használni Nász útra. Hát én ezt úgy gondolom, hogy én akarok azon a hajón valakivel elmenni. Nem mindegy, milyen értelemben gondoljátok, mindenféleképp jó lesz.

és csokoládé vanília nyal az egész família. Én mindig édes tölcsérbe kérem a fagyit, ha otthon eszek. Én mikor még fiatal voltam, jánykoromba, suhanckoromba, én mindig úgy ettem a fagyit, hogy a legfelső az mindig karamell volt, és csokoládéöntetet kértem rá is mogyoródarát, úgyhogy most úgy nézett ki, mint egy Kinder Bueno-nak a bevonata, hogy csoki, és rajta egy kis mogyoródara. Imádtam. Más is így ette fagyit?

Azt írja egy csámpás, azért, hogy én most csokizik, én megmondom, elkezdtem enni egy csokit, igaz, hogy félig megolvott a Lion csokim, de nagyon nehezen megy le, de próbálok küzdeni vele itt a zenék között.

Ești mare DJ de bocsánat, desperado. És DJ Szatmári YouTube-sal csak a zene kell. És úgy látom nektek is, csak a zene kell.

És már be is tettem egy szép képet a következő előadómról. Akit már be is készítettem, úgyhogy a következő nem lesz más, mint Rocker Zsolti.

És köszönöm szépen, Zen, hogy gondoltál rám, és egy dobostortát már is betoltál. Én is betolnék legalább egy szeletet ide az orrom alá, aztán meg a többit szépen folyamatosan elcsipegetni, mint egy markoló.

És ő már itt nem más, mint DJ Deka és Rocker Zsolti. Ez nem más, mint a diszkó kapcsolat. És erre mondnám, hogy kivel kell alsónadrág nélkül aludni?

0: És köszönöm Roli 37-nek, bocsánat, elnézést a 60-asnak, szóval köszönöm Roli 37-nek ezt a jó táncos gifet. Többiektől is hasonlót kérek. Csak egy másik oldalon egy kicsit elvontabbat küldött, de ott is azt tudom mondani, hogy
1: ilyen tánc.

És előkerült csatakról egy gif, ahol egy hölgyikkel egyikbe még felsőbe, aztán eltűnt a felsője, hasonló táncot lejt, és úgy látom Zsuzsi is azért csak tombolott az első sorban.

Na még mit nem. És ő már itt halott pénz, és van valami a levegőben. Úgy látom itt a chat oldalon, a Bitang Jó Rádiónál, ott is van valami a levegőben.

Csámpás Rozi, jelentem, a csokit bemajszoltam, nagy nehezen. Itt egy kicsit csokis a számszéle, ugyan ki fogja lecsókolni a csokoládét onnan? De

Szia, Bíborka, üdvözöllek, szép estét kívánok, és köszönöm, hogy csatlakoztál a ma esti műsoromhoz, amiből már az első egy óra igencsak eltelt, mert 21 óra 9 perc van, de még legalább egy órát leszek itt veletek.

És ő már itt nem más, mint majdnem kis grafó, Polgár Peti és a lakoma. Vagy mondhatnám, hogy a hasad is milyen.

0: csajod is, milyen
1: hiszt is,
0: késed is, milyen tompa a mozgásod, milyen lomha körröd is, milyen retkes öröd is, milyen mentes, juszi vagy, hasad is, milyen a hasad is, milyen a hasad is, milyen

egy kicsit elcsúsztunk, itt valami Verde Álmok futókat halljuk, és kicsi vadalány. Hát van köztünk kicsit vadalány.

Köszönöm szépen, Csatak, hogy itt voltál és hallgattál, semmi probléma, dolog van. Remélem egy hét múlva találkozunk, és kitartás neked addig. Jó éjszakát!

És úgy látom, Bíborka, nagyon szépen beszállt itt a táncolók, bulizók közé. Mindenkitől hasonló dolgot szeretnék látni. Ezen is már látom, hogy nyomja a dobot.

Még legalább egy fél óra van az adásomból, úgyhogy addig ne aludjatok, de teszek róla, remélem, a jó zenékkel, hogy nem tudtok csak úgy olyan egyszerűen elaludni.

Elméletileg az ítélő szerint 22 órakor ott nálatok, 23 órakor fog kezdődni itt a hazai, az úgymond hazai meccs, az angolok fognak játszani, de van egy olyan érzésem, hogy én azt a meccset végig fogom aludni.

És ez pedig lenne egy olyan szám, amit még mikor én szilveszteri bulikat csináltam, könyörögve kérték, hogy játszom le még egyszer. Igaz, hogy az Takás Tamás verzió volt, ez már DJ Orange. És a bocsolyába léptem.

És ő már itt álmufutók, és ha tudnád a számcíme, és betettem itt a kerékpáros dolgot a vitatkozással kapcsolatban.

Azért megkérdezném Bíborkát, hogy mire gyakorol ő itt a hula-hop karikázással, de remélem, hogy kapok rá választ.

És ő már itt Desperado, és kerek az élet, a ti életetek is kerek. A Zsuzsi, a kérdésem az volt, hogy te mire melegítesz be, vagy mire gyakorolsz.

Hát, Zsuzsi, nem értem, hogy ez nekem sokba kerülne. Hát mondd el, hogy miért kerülne sokba, vagy legalább privátba, hogy tudjam. Vagy hogy tudjam gyűjtögetni a pénzemet.

És én már itt majdnem megfeledkeztem arról, hogy én szeretnék nektek mondani valami híreket a jövővel kapcsolatban. Nekem úgy néz ki, hogy augusztus elején én haza fogok menni Magyarországra. Valószínűleg az augusztus 1-e lesz az utolsó élő adásom, utána én majd csak valamikor szeptember közepe felé fogok jelentkezni, ha nem változik semmi, vagy nem történik semmi, mert ez is benne van a pakliba, de most egyelőre úgy néz ki, hogy én még tulajdonképpen ezen kívül 3 adást fogok nektek leadni szombat este, és utána én egy olyan 4-5 hétre távozni fogok szabadságra, úgyhogy még most szedjétek össze a ritmusokat tőlem, mert utána lesz egy kis elvonó kúra, remélem, hogy nem lesz olyan nagy probléma, és túlélitek, de utána megújult erővel fogok visszatérni hozzátok.

És igen, tény, csámpásra, hogy én azért most elég keményen tudom, néha túl órákat, tegnap is 9:30-kor végeztem, azért kicsit ez már elvetemült volt, de sajnos így jött össze, aztán még egy kicsit fogok dolgozni, utána viszont jön a kikapcsolódás.

És köszönöm szépen, Bíborka, próbálok majd a nyaralással, pihenéssel foglalkozni. Csámpás Rozi, már ez a hajó, ez ki volt próbálva. Vízen voltam vele éjszakán is, szóval egy egész éjszaka vízen voltam vele, de még ez nem a végleges állapot. Ez még most én teszek egy kérdőjelet, mert nem tudom, hogy mi fog még történni ezzel, de szeretném, igen, mikor hazaérek, vízre tenni és menni vele egy-két kört, és nem tudom, hogy még mennyit, de majd meghirdetem a hölgyek jelentkezését, és akkor velük is megyünk egy-két kört.

Én is most látom, hogy már nálatok 22 óra van kereken, úgyhogy még szerintem most egy-két számot fogok lejátszani, mert én megmondom nektek az őszintét, itt egy kicsit meleg van a szobában. Jó, hogy ablakod, bezártam, nem szellőzök, fűt a számítógép, úgyhogy egy kicsikét meleg van, úgyhogy nem sok túl óra lesz a mai este, de lesz azért egy kicsi, és utána pedig elbúcsúzom tőletek. Azt kérdezi Csámpás Rozi, hogy van-e mentő mellényem. Van mentő mellényem, és van mentő karikám is.

És köszönöm Blue-nak is a jó adás kívánságot, még játszok egy-két számot tényleg, és akkor utána elbúcsúzom tőled is, aztán nem tudom, hogy meddig, de lehet, hogy majd leszek egy kicsit odébb is, de megpróbálok még talán otthonról is műsort adni, mert megvan a technikám, csak egy kis szabadidő kell.

0: Én is Biborkának is szeretném megköszönni, hogy itt volt ma este, és táncolt velünk.
1: Igen, tánc.
0: Úgyhogy legközelebb is várom vissza őt egy hét múlva, ha ráér, hanem akkor is itt a helye, és jó éjszakát kívánok neked.

És én úgy gondolom, hogy Flótól a szexi tanárnénivel fogok elköszönni, és utána jönni fog a megszokott búcsúzó zeném. Úgyhogy ez az utolsó előtti számom.

És ismét elérkeztünk a mai este műsorom utolsó számához, a megszokásoknak megfelelően Bonanza Bonsai valami véget ér.

is meg is szeretném köszönni itt elsősorban a Bitangyó Rádió chat hallgatóinak, akik itt voltak, akiket látok, R2D2 és Bobby rajta kívül, Csámpás Rozit, Roli 37-et, Ézent látom, de még úgy látom nemrég lépett le Bíborka, és Zsuzsi viszont szó nélkül távozott, ha jól láttam, úgyhogy neki jár a mezei fekete pont. És még Ericssont és Zorkát látom, hogy ők is itt voltak, úgyhogy nekik szeretném megköszönni a ma estét.

És akkor még egyszer megismétlem, hogy biztonság kedvéért nekem még lesz körülbelül 3 adásom, 3 hétvégém, és aztán utána én el fogok búcsúzni egy kis időre, mert ugye már az én szabadságom is, úgyhogy addig még húzzunk bele és adjunk bele mindent a táncba, a szórakozásba, és utána viszont pihenjünk.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködben bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon. Benyom!

0: Csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

A nyolc vanas. Kilencvenes. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Euro Dance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
3: A Bitangyó Rádióban.

A 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészsel megsebzett bronztérgő repecsalkú büdös szájú rintafokú csempeszobában fellemeltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!